Portunegra, jó kártunk a Katarincsa karjavrin. Karjavrin, átájkuja, Milena Hegit, Yang Csikó, Hancsávazán.